Ragashta Tatlantif, if magaf, chif magaf, feleteretten if, korbitankol magatulankol una kozatnek is, damost zarum maifator mozitaratan al, amazikolal cembe magavar, maga magama var. Netene bredek fel, megit sarum uccitaram, farat so egirigel. Nem kerek fel, nem megeker, atsum tovab